0: Hagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházba rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként 25 forintos jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesét az országgyűlés kormánypárti többsége. Ötvös Károly közpénzügyi Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lesz. Az ellenzéki frakciók nem vettek részt a választási eljárásban. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében, közölte az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj megállapodást is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
0: Csütörtökön általában változóan felhős idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, néhol, de főként a nap második felében az északkeleti tájakon kisebb csapadék is előfordulhat. A szél gyenge marad, hajnalban mínusz 3 és plusz 9, délután 16 és 20 fok várható. Köszönöm a figyelmed, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Tele vagyunk!

0: I've got.
1: Ono pirutin is könnyed.
2: A Korona FM százal pörgeted.
1: Ébredj jó kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért. Wow, wow,
2: wow. És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
2: A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nekik adtuk a siker kulcsát.
1: Reklám.
3: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
4: Csókolom, nagymama!
5: Szerusz, Piruska!
4: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
5: Ne félts engem, kis unokám! Csak bementem a városba a viccai látás és hallás központba.
4: Miért voltál ott?
5: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.

0: Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: Egy biztos támasz a legnagyobb segítség a gyász fájdalmában. A Kalocsai Kegyeleti Iroda teljes körű ügyintézéssel, a szükséges kellékekkel, valamint élő és selyemvirág csokrok koszorúk készítésével, helyszínre szállításával támogatja önt, hogy a búcsúnak szentelhesse minden figyelmét. Levesszük a terhet a hozzátartozók válláról. Méltányos árakon. A köztemetőn belüli kegyeleti szolgáltatásokat az önkormányzati rendelet szerint kizárólag a Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény végezheti. Ügyeletünk a nap 24 órájában hívható a 30-686-54-67-es számon. Kegyeleti iroda. Kalocsa, Szent István Király út 35.
2: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
3: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
4: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál a fűtés és hűtés számlán? Hűszigár. Hűszigetelés pincétől lapadlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hűszigár. A legjobb ár.
5: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
6: Yeah! Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.
5: Ez reklám volt.
7: Reggel felkelsz.

0: is úgy látod?
1: Hogy?
0: Hogy színesebb lett.
1: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
1: Koronafm100.hu Hajnali 4 óra.
2: Két helyszínen újulhatnak meg a játszóterek. Faddon visszatér a téli időszámítás. Köszöntelek a Korona FM 100 legfrissebb híreit. Korsos Évától hallod. 60 millió 500 ezer forint támogatást nyert FAD nagyközség önkormányzata közteri játszóterek fejlesztésére. A település Tolnával, Bogyiszlóval és Fácánkerttel közösen pályázott a beruházások megvalósítására. A fejlesztések két helyszínt érintenek. A temető soron megújul a meglévő játszótér, a Volántöböl térségében pedig új közösségi játszóteret alakítanak ki. A temető soron elbontják az elavult részben elhasználódott játékokat, helyükre pedig korszerű, biztonságos és időtálló eszközöket telepítenek. A Volántöbölben olyan új játszóteret hoznak létre, amely a helyi családok mellett az odalátogatók számára is kikapcsolódási lehetőséget kínál. Kollár János, a Princeton Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja kapta az idei Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat. Az elismerést, amely tulajdonképpen a matematikai Nobel-díj, Postfai Mihály az akadémia elnöke adta át. Közeledik október végéig, ismét elérkezik az óraátállítás ideje, hamarosan visszatér a téli időszámítás. Október 25-re virradó éjszaka hajnali 3 órakor egy órával kell visszaállítani az órákat, vagyis ismét hajnali 2 óra lesz. 7 hónap nyári időszámítás után így visszatér a téli időszámítás. Az okostelefonok és a számítógépek automatikusan átállnak az analóg órákat, és az ébresztő órákat azonban kézzel kell beállítani. A következő óraátállítás a tavasszal, 2027. március 28-án kerül sor, amikor ismét a nyári időszámítás lép életbe.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
2: Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként időnként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk egyes tájainkon, erős a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmed. Ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.
1: Te, aki korán kezd,
0: még több magyar dalt érdemes.
1: Indul a Hungarikum. Csak hazai klasszikusok minden hajnalban.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy.

0: elmondjuk neked, milyen zene szól a Korona FM 100-on.
1: Könnyű és nehéz dolgunk van egyszerre.
0: Mert itt megtalálod a régi kedvenceidet.
1: De elsősorban azokat a dalokat hallod,
0: amit az egész világ szeret.
1: Márpedig a világ nem téved.
0: A ritmus.
1: A ritmus.
0: A dallam. Ott van benned. Benned is. És bennünk is.
1: Kint nekünk.
0: Hallgass ránk.
1: Gyere. Mutatjuk az utat. Korona FM 100. Itthon vagy.
0: A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját.
0: Reklám.
2: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dikkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
3: Szuper hírünk van! A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
4: Október 31-én egyet

0: Robi és Simi. Október 31. Szombat, Szelidító, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Festene vagy festetne? Rendben. Falat, fát vagy vasat? Bármelyiket választhat.

0: kezdeményezéshez, akár azonnali színre keveréssel is találfestéket. Hát persze. Tuti festékból légy színes. Kalocsa, Batai út 19.
1: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
2: A te hirdetésed mikor szól?
1: Hívd most a 78-as körzet koronát.
2: Reklámot hallottál.
3: És most vissza a legjobb dalokhoz.
4: Köszi, hogy minket hallgatsz.
3: Korona FM 100.
4: Itthon vagy.

0: mondták, hogy élőzene, teljes 100% jelzsen a répid volt, tehát nem lehet már igazából különbséget tenni. Ez az egyik, a másik, hogy mi előadó művészi jogvédő irodával szerződést kötöttünk a Deezerrel, és a Deezernek azért fizetünk, hogy megállapítsa, hogy azok a zenék, amiket a Deezerre feltöltöttek, hány százalékban és milyen mértékben használnak AI-t, és mivel ezekkel az adatokkal már tudunk élni, nem tudnak visszaélni ezzel az emberek jelenleg jogdíj felosztásnál.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok a személyes véleményedre azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán van-e helye a világban AI zenéknek. Nyilvánvalóan a petíciótok tulajdonképpen szabályozásra fut ki, és nem arra, hogy adott esetben ezek a dalok, nem tudom, ne tudjanak megjelenni például, csak mondjuk ez egy korlátozást jelent, de hogy egyáltalán zenészként el tudod fogadni azt, hogy a világban már vannak ilyen darabok, és hogy ez megállíthatatlan?
0: Én abszolút elfogadom, tehát nem az AI-jal van a baj, haladunk a korral, tehát az autotune, a dobgépek, a samplingek, a billentyűsávok, billentyűvaló vonós vagy fúvós hangszínek, ezek régóta léteznek, alapvetően az AI nem feltétlen tudja mindenkit, ez 50-es évek óta létezik, 1950-es évek óta. Ez nagyon régi dolog, ez az életünkben nekem speciál 80-as években jött be, amikor egy master keyboarddal létrehoztunk bármilyen sampling hangmintákat, amikor mondjuk a szinti basszust létrehozták a 80-as évek Bad lemezén a Michael Jacksonnak, vagy, tehát hogy ez már nagyon régi dolog, nem az AI-jal van a baj, azzal van a baj, hogy ez nem jogtiszta. És addig, amíg nem lesz jogtiszta, addig úgy fog ez fejlődni, hogy a művész emberek kárára fejlődik. Itt ez a probléma. Nincs baj az. Én annak örülnék, ha nem kellene különbséget tennünk AI és bio zene között, hanem mindenki ugyanannyi jogdíjat kapna. Csak tegyünk különbséget közte, és legyenek kompenzálva a biozenészek azáltal, hogy az AI használja az ő szellemi termékeiket.
2: Berci, van-e arra valami rá is esély szerinted a figyelem felhívásán túl, hogy esetleg Magyarországon ez valóban valamiféle szabályozás alá kerül, vagy maga a petíció, illetve ez a manifesztó egy ilyen figyelemfelkeltés volt igazából a törvényhozók felé, aztán majd ők kezdenek vele valamit.
0: Bízunk benne, hogy ez segít abban, hogy lássák, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Az a sajnálatos hírem, hogy nem elég a magyar törekvés, tehát, hogy itt fontos, hogy egy világszintű, de legalább Európa szintű törekvés legyen. Itt arról beszélünk, hogy fellősz az internetre valamit. Onnantól kezdve az már nem Magyarország. Hiába szabályozzuk itt, egyszerűen az már innentől kezdve. Ugye itt alapvetően a probléma az, hogy a mesterséges intelligenciát nem feltétlen kulturális és zenei dolgokra találták ki. Ez elsősorban artászati dolgokra van kitalálva, arra van fejlesztve, és addig, amíg Kína nem kezd ezzel semmit, és használja a betanításra a saját élő embereit, innentől kezdve Amerika, hogyha ezt nem használja ugyanúgy, akkor lemarad. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nem az űrben, hanem már az AI által éljük meg a hidegháborút. És onnantól kezdve, amíg ez a két nagy hatalom nem szabályozza semmiféle jogi keretek közé, addig Európa sem tudja igazán ezt kezelni.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a néhány mondatot, és szuper volt egyébként szakmai szemmel, szakmai füllel is betekintést nyerni egy picit egyrészt az álláspontba, másrészt pedig nyilvánvalóan a petíció mindennapjaiba, és kívánunk sok sikert a kezdeményezéshez.
0: Nagyon szépen köszönjük nektek is, sok sikert, meg jó rádiózást a hallgatóknak.
1: Köszönjük szépen! Temesi Bercivel beszélgettünk, hamarosan pedig a fütyüdös játék következik.
3: Hadd szóljon! Magyarország egyik leghallgatottabb helyi rádiójának reggeli műsorát hallod. Ez a Corona Café.
4: Minden hétköznap.

0: Malcolm Bénekelt Kingdom of Fear a koronában 2 perccel 10 előtt.
1: Mi csak? Kifütyül itt.
2: És mit? Te tudod?
1: Akkor azonnal hívd. 78-as körzet.
2: Korona.
1: Korona.
2: Fütyös jókedvel még a munka is könnyebben megy.
1: Fütyülős. A Korona Caféban.
2: A játékot Kalocsa új műszaki áruháza.
1: Az Expert Digitál támogatja.
3: Nincs csak kifütyült, hát a Varga Zalán fütyült.
0: De még hogyan fütyült, kérem szépen?
3: Ja, hát fütyülőgép.
0: Elsőre és utoljára.
4: Szóba került a Haki Tamás, én meg mondtam, hogy én leszek a Hakni Tamás.
0: Beszéljünk a nyereményekről, több mint 70 ezer forint értékű az Expert Digitál felajánlás. Köszi nekik.
3: Roventa.
0: Jó van, nyomja Roventa.
3: Roventa Air Force Light vezeték nélküli rútpolszívó, vagy egy 5 literes légkereséses. Egy légkeveréses tepál fűtőt lehet tőlünk megnyerni, egy helyes vagy annak vélt feladványjal.
0: Így szól
4: Na itt ez most nem sikerült elmondani a nyereményeket. Tamás úr, mi történt?
3: Semmi.
0: Mit keresel a levegőben?
3: Semmi nem történt.
0: Oh.
3: Na szóval...
4: De legalább nem air dryer.
3: Egy Roventa Air Force Light vezeték nélkül rútpolszívó, vagy egy 5 literes légkeveréses tefál fritőzt lehet tőlünk megnyerni.
0: Igen.
3: A telefonszámunk 78-567-662.
0: Még van?
3: Nincs.
0: Szuper.
4: Ki lehet az előadó, mi lehet a dalcím?
0: Ki lehet a játékos? Haló.
5: Sziasztok, András vagyok Bátyáról.
0: András!
4: Itt a nagy keveredések, kavarodások közepette is azért kihallottad a megfejtést.
5: Hát úgy vélem, hogy Lady Gaga-tól a Poker Face.
0: Én is úgy véljük!

0: Melyiket vinnéd el? A porszívó vagy a fritőz?
1: A fritőzik van, talán ilyen porszívónk még nincsen.
0: Oh, nagyon jó.
2: Úgy és sikerül. Az AI zene vagy az emberi zene?
1: Hát, szerintem az AI zene is a maga módján emberi termékekből készült, tehát én annyira nem ellenkezem, viszont most így, hogy a jogdíjas dologról hallottam, ezt viszont biztosan tisztázni kéne.
3: Aha, aha. Egyetértünk ebben.
0: Igen, szóval hogy a tetriszezés az így önmagában nem feltétlenül jó, hogyha létező dologból összetetriszeznek valami másikat. Igen. András, gratulálunk!
1: Köszönöm.
3: Ne tedd le a telefont, adáson kívül egyeztetjük a részleteket.
2: Jön az adategyeztetés, és jön a Lady Gaga.
4: Játsz te is a következő fordulóban, és vidd el a fűdíjat.
5: Nyerd meg a Rovento Air Force Light vezeték nélküli rútporszívót, vagy az 5 literes légkeveréses Tefal fritőz együttesen több mint 70 000 forint értékben.
4: Reklám.
5: Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digital.
4: A Buzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja.

0: tartalmas reggel, ára a túlóra, 10 óra, 5 perc, Lady Gagát hallottátok.
1: Ez volt a fütyülős játék megfejtése, és ezért ebben a dalban is még benne volt a munka elég rendesen.
2: Igen, és benne van a munka a következő pár mondatban is, hiszen jön az, hogy megfejtjük, hogy mit lehet ma enni a kalocsai éttermekben.
3: Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megfőzte, és most győzte, aki majd elmondhatja, mind megette.
1: Mivel előttem nincsen monitor, ezért most megtippelem, hogy mi az, ami valamelyik helyen biztos, hogy lesz.
2: Neki még.
1: Jó. Én azt gondolom, hogy paradicsomlevest egészen biztosan készítenek valahol ma.
2: Meglátjuk.
0: Kende Csikó ételbár. Alföldi zúzzagújás első nem adta ki. A lehetőség csirkepörkölt galuskával. B lehetőség rántott harcsafilé majonézes burgonya salátával. A C lehetőség rántott sajt vagy rántott szelet sült burgonyával.
2: Nézzük az éprímót. Itt fahéjas szívaleves készül. Oh! Az A menü zöldséges csirkeragú pirított tésztával, a B pedig sült arja tört burgonyával, illetve párolt káposztával.
0: A Judit vendéglőben paradicsomleves lesz. Megnézte reggel!
1: Dehogyis!
0: Nincs ilyen!
1: Nem csalok!
0: Rántott kamembert a második párolt rizssel, ez az A opció, a B pedig dubari szelet zöldséges kuszkusszal.
2: Nézzük a lakomabisztró mai kínálatát, itt a borsóleves után A menüként kérhettek brassói apró pecsenyét, vagy B laktózmentes menüként a rántott halat a rizssel és tartárral, illetve itt van még a heti állandó menü, ami nem más, mint zöldségleves, vasi pecsenye és tört burgonya.
0: Kérem tisztelettel, Trófa Mediterránó következik, ahol paradicsomleves készül a mai napon. Melyik helyre fogsz menni? Na jó, majd adás után. A lehetőség sült oldalas hagymás burgonya, párolt káposzta, a B pedig paradicsomos mozzarellás csirkemell, zöldséges bulgur, jól berendeltek paradicsommal a trófeában.
2: Bármelyik menüt is választanátok, már előre is nagyon jó étvágyat kívánunk.
1: De legfőképpen a paradicsomleveshez.
2: Matyi Zalán nevében is.
0: Ez így van, jó étvágyat fogyasszátok egészséggel, és a következő órát is majd itt a Korona FM 100-on, amibe hát azért jócskán késve csúszunk bele, viszont sok jó zene várható, úgyhogy mutatom is, hogy mi lesz majd az első. Nico Santos, a srácokat pedig engedem útjára.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
2: Köszönjük szépen, további szép napot és jó rádiózást nektek.
1: Sziasztok!
4: Te is úgy látod?
3: Hogy
4: színesebb lett.
3: Neked szól, rólunk szól.
4: www.koronafm100.hu
3: koronafm100.hu
5: A gáztárolók töltöttsége 77%-os, hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon. Köszöntelek, jönnek a részletek. Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, vagyis a töltöttség meghaladja 77%-ot. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint ez a mennyiség 96 téli napig fedezni az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik. 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszterdericsen, Szőregen és Zsanán összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Péntek reggel folytat kétoldalú megbeszélést Brüsszelben az ukrán elnökkel a magyar kormányfő. Ezt a csütörtökön kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte Magyar Péter. A magyar kormányfő közölte, az uniós tanácskozáson az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a 7 éves uniós költségvetés is napirenden lesz. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében, közölte a NAV. A 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós kezelési díjat kell fizetni a csomagok egyes tételsorai után. Az új díj a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Donald Trump amerikai elnök szerdán azt írt, hogy hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon. Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olajmennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja.
3: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
5: Az AEK Athéna a Stamford Bridge-en lépett pályára az ukrán Shakhtar Donetsk ellen. A görögök kezdő csapatában kapott helyet Vitális Milán, míg combizom sérülése után Varga Barnabás a kispadon ült. A korábbi paksi és ferencvárosi kedvenc a 79. percben beállt, így szeptember közepe óta először lépett pályára. A pályán töltött 10 perc alatt egy sárga lapot is begyűjtött. Az AEK jól kezdte a meccset és vezetést is szerzett, de az ukránok hamar egyenlítettek 11-esből. A második félidőben a Shakhtar további 2 gólt szerzett, így 3-1-es győzelmet aratott. A görög bajnok így 2 forduló után 3 pontos, jelenleg 20. a tabellán. A Liverpool eredményes támadó játékkal 6-3-as győzelmet aratott a Linzer ASK otthonában. Szerdán a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Az angol csapat kezdőjéből nem csak Szoboszlai Dominik hiányzott, aki túlterheltségből adódó combhajlítóizom húzódása miatt el sem utazott Ausztriába. Andoni Iraola a vezetőedző pihentette többek között Alexis McAllistert és Kerkez Milost is. A Liverpool az első 2 mérkőzésén 6 pontot szerzett, és jövő kedden a Villarreal Gulácsi Péter csapatát fogadja. A játéknap másik korai mérkőzésén a Feyenoord 0-1-ről fordítva gyűjtötte be a 3 pontot a vendég Comoval szemben. A Liverpoolhoz hasonlóan egy másik angol csapat, az Aston Villa is 6 gólt szerzett. A Birminghami gárda 6-0-ra ütötte ki a török Fenerbahçét. A játéknap további meccsein brillíroztak a nagyok. A Paris Saint-Germain zseniális meccsen vert a 4-2-re a Manchester City-t, de a 3-4-es végeredményű Róma Reálra sem lehet panasz a szurkolóknak. A Bodø Glimt meglepetésre legyőzte a Dortmundot.
3: Gyönyörű kert, profi gépekkel. Az időjárás jelentés támogatója a Dunapatai Husqvarna márka kereskedési szakszervíz.
5: Ma a nap első felében még lehetnek felhős körzetek, majd csökken a felhőzet és sok napsütés várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod!
0: Szép őszi napunk van, egyelőre 13 fokkal. Köszönjük szépen, Éván!

Azt érezzük, hogy erről az AI kérdésről még bőven tudunk csacsogni. Fogunk is, 10 óra 12 perc van. Várjuk továbbra is a véleményedet a Korona FM 100 Facebook oldalán. Vajon van-e helye az AI daloknak a rádióban? Nico Santos következik, az All Time High-jal pörgetjük fel a munkaidőt a következő percekben.

Máté, ugye itt alszol a Korona FM 110 óra 21 perc van, és bizony, passzolnak ezek a dalok ide az éterbe. De lehet, hogy az AI dalok is megfelelő mennyiségben. Előfordul, hogy megszólalnak itt a Koronában. És mit ír Ádám? Azt, hogy a rádióban lehet helye az AI zenének. Hiszen a rádió a tömegízlést kiszolgáló üzleti alapon működő termék, az olyan szempontok, mint az emberi lét tapasztalatából fakadó művészi, kulturális értékek, egyéni meglátások, egyetemes üzenetek közlése lényegében irrelevánsak. Ha a hallgatóknak van igényük az AI zenékre, a rádiók játszani fogják, ha nincs, akkor nem. A piac dönt. Elgondolkodtató. Ugye erről beszéltünk, vagy jó valami, vagy sem. Kylie Minogue dala is jó, ez az óra klasszis dala a Koronában.

Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal örök garanciával. Addig is hallgass a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.

Kozi énekelt a Korona FM 100-on. 10:30 a pontos idő, október 15-e van, a hét utolsó előtti dolgos napja. Tudjuk egy picikét tervezgetni a jövőt, a folytatást, vagy akár a mai, vagy éppen a holnapi délutánt. Segítünk benne programokkal.

0: Reklám, mert hogy várnak téged filmekkel, ma délután is 16 órakor lesz az első vetítés, nincs csütörtök premierek nélkül, sőt, ma csak premierek a Vásznon. Még egy kívánság, romantikus vígjáték, ez a 4 órás film. 6 órakor a Street Fighter fantasztikus vígjáték lesz látható, este 4:30-től pedig a Bálna hullás, ez egy kalandthriller, mind a három film heti premier, az elsők között láthatod. És ha már ma délutáni programok, akkor Bakó Jenő fotóriporter Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitójára is invitálunk téged. 17 óra 30 perckor lesz Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében ez a kiállítás. A műsor után Orbán György előadó művész megpróbálja szóra bírni az idén 85 éves alkotót. És valószínűleg sikerül is neki. Az esemény közös kocintás zárja, ahol lehetőség nyílik a személyes emlékek megosztására is. Nincs vége még a születi mulatságoknak, a felvonulás például október 17-én lesz majd a Dunaszentbenedeki közösségnek, gyülekező a faluház előtt 13 órakor, aztán érkeznek a hagyományos programok, mert hogy azt a bizonyos bírónét ki kell kérni a tájházból, ez 13:30-kor meg is történik, fél órával rá pedig már a felvonulás kezdődik. A megállók kapcsán a Petőfi utca, a Kossuth utca, a faluház, Huszód, illetve Géderlak, amit meg kell említenünk, mert hogy Géderlakra érkezik majd ez a felvonulás, Ifjú Albertski Sándor zenekarával együtt kíséri, mert hogy csendben nem telhet születi felvonulás. Az állatmenhely nyílt napjára is hívunk, várunk téged, hogyha gondolkozol kiskedvenc örökbefogadásán. Október 18-a, most vasárnap az időpont, 10 és 4 között várnak téged jó hangulattal, na meg természetesen vendéglátással, egy tál finom húsos káposztával. Ez legalábbis biztosan ott van a menün. Aztán, hogy mi lesz még a meglepetés, majd ott kiderül. Ismerjétek meg közelebbről a menhely lakóit. Köszönjük szépen, hogyha ellátogattok a menhely nevében is.
1: Rád is vár egy újabb kaland.
2: A programajánlót a kalocsamozi.hu támogatta.
0: Szóljon Leoni dala, a Moonlight jó hangosan az éterben, Marcus and Martinussal közösen. Pár perc és ki is engedjük.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Kit hallgatnál szívesen?
1: Áruld el nekem!
3: Kajós szeretem kérni ezt a számot.
4: Jánosnak szeretném küldeni névnapjára.
5: Sziasztok, Leni vagyok.
3: Köszönöm szépen.
5: Szép napot kívánok.
2: Lecseréltük az aranyhalat, mert nem teljesítette a kívánságaidat.
1: A koronára viszont egész nap számíthatsz.
2: Te már felhívtad?
1: 78-as körzet, korona. Egész napos kívánságműsor a Korona FM 100-on.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nekik adtuk a siker kulcsát.
1: Reklám.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: A Golgota Temetkezési Szolgáltató Kft. Kalocsán és környékén már több mint 30 éve az önök szolgálatában áll. A legnehezebb pillanatokban számíthatnak ránk. Minden részletet gondosan megtervezünk, hogy méltó emléket állítsunk szeretteinek.
2: Temetkezések teljes körű lebonyolítása. Golgota, Kalocsa, Obermayer tér 7, a Spárral szemben.
1: Köszönjük a bizalmukat!
3: Megkérdeztük a Fleiss festék diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget. Hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették meg. Akkor igazán remek hírünk van. A Fleiss festék diszkont új beszállítói forrásokat felkutatva, még nagyobb választékkal és még jobb árakkal várja a vásárlókat. Fleiss festék diszkont. Kalocsa, Vörösmarty utca.
4: Ő járt már idén látásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom.
5: A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre.
6: És ez még nem minden.
5: Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
7: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
8: Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.

10 óra 46 perc. Nagyon szép délelőtöt kívánunk mindenkinek. Nagyon tartalmas volt a reggelünk. Szinte még most, így 3-4 óra távlatában is nehéz utána megszólalni. Reméljük, hogy te nem értesz egyet Nándival, aki egyébként azt írta, hogy teljesen feleslegesen húzódott el a kafé. Valóban egy picikét túlóráztunk, túlperceztünk, viszont volt miért, ugyanis az AI zenékről beszélgetünk, de meg arról, hogy vajon van-e létjogosultsága a rádióban ezeknek a daraboknak. Itt van István hozzászólása. Sziasztok! Ha az AI a zenész támogatja a munkájában, azzal semmi gond szerintem, viszont a mesterségesen generált számok maradjanak a poénos alkotások szintjén. És igen, ezeket ki sem emeltük, hogy egyébként azokra tök jók. Viszont terjed a trend, ahol a mostani felfedezett orhangú, halandzsázós, kényszerfuttatott izéket kell tolni a rádióban. Némelyiktől az AI is különb. István, nagyon szépen köszönjük a véleményedet, és neked is, hogyha leírod, leírtad, ott a poszt a Korona FM 100 Facebook oldalán, nincs elhallgatva semmilyen vélemény, semmilyen szó. És hát, a Jonas Brothers-os fiúkat sem hallgatjuk el, a Love Me To Heaven szól neked hamarosan, Elte, Paul, Monkey, Dalexo, Dan Hammond közös, ez az All Over Me.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Salzon, itthon vagy, anyám mondta, ez volt a dal címe, egy perc múlva pedig már 11 óra. Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, hamarosan majd Ella Henderson aranyozza be a délelőttöt. A Mi Endjú előtt viszont még információáradat Korsós Évától és tőletek. Mert hogy nem tudnánk olyan hitelesen elmondani a közlekedési híreket koronatanúk nélkül, mint amennyire most éppen igen. Köszönjük szépen a jelentéseket, az 51-es főúton Solt Kalocsai oldalán a város táblánál mérnek, nagyjából ez is egy szokott helynek mondható már így mostanság, úgyhogy ott vigyázz magadra. Az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között dolgoznak több ütemben 20 km hosszan. Az 53-ason Kiskunhalason kell a vasúti átjáróban javítási munkákra készülni az Átlós utcainál, és az 54-esen pedig Császártől és valamint Nemesnád udvar között vágják az útmenti növényzetet. Itt egy sávon váltakozó irányba haladnak a járművek. Beszéljünk az 55-ösről, Mékút és Baja között kaszálnak, mozduló terelés mellett félpályás lezárásra kell készülni, Bátaszék térségében pedig híd és áteresz javítási munkálatok miatt kell útszűkületre, valamint sebességkorlátozásra számítani. Vigyázz magadra, bármerre is visz az utad!
1: Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat, képjárműjavítás Kalocsán. Partnerünkre a Karamell udvarban te is számíthatsz. A közlekedési információk támogatója az Autokontakt.
2: Lakossági felajánlásból keresi Kalocsa idei karácsonyfáját, sötétségbe borult Bonyhád egy része. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. Kalocsa önkormányzata idén is a lakosság segítségét kéri a város karácsonyfájának kiválasztásához. Az asztriktere díszítő fenyő az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lakossági felajánlásból érkezhet. Azok jelentkezését várják, akiknek a kertjében van olyan fenyőfa, amelytől szívesen megválnának és ezzel hozzájárulnának a városi karácsony ünnepi hangulatához. A felajánlott fák közül szakemberek választják ki a legmegfelelőbbet, amelyet a kalocsai vagyonhasznosítási és könyvezető Kft. Költségén vágnak ki és szállítanak el a nagy templom elé. Felfüggesztette a közvilágítást az üzemeltető cég Bonyhádon, szerdától több utcában szünetel a szolgáltatás. A Csomádi székhelyű PS Projekt Kft. Közleményben azt írta, 2,5 évvel a közvilágítási költségekről folytatott vita után 2026. április 2-án felmondták a szerződést. A cég közlése szerint szeptember 15-én született egyesség a két fél között, de azt az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért a Kft.-nek nem maradt más választása, mint a szolgáltatás felfüggesztése. Jelentősen emelnék a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. Az illegális utcai autóversenyek résztvevőire pedig akár 5000 eurós bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A tervezet még nem került társadalmi egyeztetésre, így a szigorítások egyelőre nem léptek hatályba.
1: Humán Meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
2: Ma enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatunk, sokan levertek, fáradtak, szomorkások lehetünk. A környezetünk színe befolyásolhatja a hangulatunkat, például a piros, a narancs és a sárga árnyalatok élénkítőleg hatnak, fokozzák az energiát és a kedvet. Néha egy új színű sál, egy csokor virág vagy néhány szobanövény is elég ahhoz, hogy egy kicsit színesebbé váljon a napunk. Köszönöm a figyelmed, szép napot és kellemes rádiózást kívánok.
0: Köszönjük szépen Évának az információkat, egyelőre 15 fok van és október kellős közepén vagyunk, tengetjük az életünket az őszben, viszont a város karácsonyfájáról hallottunk a hírek első felében, hát el sem hittem, hogy valóban erről van szó, már pedig igen, ennek apropójából pedig azért csak utána néz az ember, hogy mennyi idő van akkor még hátra karácsonyig? Tessék megkapaszkodni, 70 nap, 13 óra és 56 perc.
3: A műsorszám
1: termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Tele vagyunk a kedvenc talaiddal.
1: Kezdődik egy újabb óra.
3: A stúdióban
0: Michael Bublé és Mariah Carey megmarad decemberre, viszont a szuper dalok itt vannak 4 perccel 11 óra után is. Saga Ludwigson, aki énekel, a hölgyek sorát erősíti el a Henderson is, indulunk a Me and You-val, de ha már én és te, akkor mondd meg most te, hogy mi szóljon az egész napos kívánságunk sorban, várjuk a dalkérésedet.

0: You know where to find me.
1: Egy jó Tiffany Harris dal, ami ráadásul friss, ropogós, viszont fülbemászó. 10/10 milyen szempontból, 11 óra 18 perc van, szól a Korona FM 100. Köszi szépen, hogy itt vagy, és köszi szépen, hogyha kommenteled azt a témát, amiről reggel dumáltunk egy csomót, de nem eleget. Mert hogy szerintem még egy óra, két óra, nem tudom, de biztosan lett volna ebben. Egy nap alatt több mint 1000 magyar zenész és előadó írta alá azt a petíciót, melyben az AI használatának szabályozását követelik a zeneiparban, és a Temesi Bercivel beszéltünk, aki tulajdonképpen az egyik kezdeményezője is volt ennek a történetnek. Ő megosztotta velünk azt is, hogy ez a több mint 1000, ez most már egyébként 1400 felett van. A kérdésünk az, hogy szerinted van-e helye az AI zenéknek a rádióban, a térhódítást hogyan kell kezelni adott esetben egy rádiónak. Mónika írt, nagyon kevés zenét hallgatok, mióta zavarja valami az áramkört, én szeretem az eredeti zenét, eredeti énekestől, még azt sem szeretem, hogyha egy szép számot az énekese elrontja. Lassú számból egy átdolgozott. Jeje, zenét csinál. Mindenkinek tiszteletben kellene tartania a másik munkáját, biztosan nem énekelnek. Énekelnék úgy egy számot, hogy én írtam, közben nem. Ez égőbb, mintha nem tudnám a szöveget. És mi van azzal, hogyha valaki a nyersanyagból csinál CD-t, és eladja az énekes tudta nélkül? Mélyre hatoló ez a téma, és egyébként ezt így meg is említettük, és szóba is öntöttük reggel, legalábbis főként ugye Tamás az, aki a csapatból tud relevánsan beszélni zenészként szakmai dolgokról, de alapvetően aki nem tud zenélni, aki nem tudja, hogy mi az a pentaton, az tényleg üljön ott és csinálja az AI-t. Nem tudom, nincs jó megoldás, félúton van az igazság, és pont ezért próbálunk ebben a kérdésben igazságot tenni, ám tudjuk, hogy ez nem egy lehetséges dolog. Ha mégis van kedved írni, akkor tedd ezt meg a Korona FM 100 Facebook oldalán, azt sem bánom, hogyha szóban mondod el a véleményed, 78-567-662. Bárhogy is alakul ez a mi világunk, My Universe, a Coldplay és a BTS közöse hamarosan, előtt a Kygo és a Heaven on Your Mind, szól. Radio.

0: szép napot mindenkinek! Kellemes hangolódást az ebédszünetre! Mert ha még fizikailag nem is ülünk ott az asztalnál, tudjuk, gondolatokban mindenki egy picikét hamarabb kilép a munkahely ajtaján. Na de hova menjünk? Járjunk utána, utána pedig a Two Pilots dalának. Mikonoszig lehet, hogy nem jutunk el, de a fincsi falatokig igen.
1: Ez elment vadászni.
2: Ez előtte.
1: Ez hazavitte, ez megfőzte, és most
2: győzte.
1: Aki majd elmondhatja, mind megette.
0: Alföldi zuzagulyás a Grande Chicóban. Az álmenő csirkepörkölt galuskával, a B rántott harcsafilé majonézes burgonya salátával, a C pedig rántott sajt, esetleg rántott szelet, sült burgonyával. Az Il Primo vendéglő fahéjas szilvalevessel vár téged, választhatsz utána zöldséges csirkeragút pirított tésztával, sült tarját, tört burgonyát, párolt káposztával, vagy pedig bármi mást az à la carte kínálatból. Ez a lehetőség adott a Judit vendéglőben is, de menüztetnek ott is, paradicsomleves lesz, aztán rántott camembert párolt rizssel, vagy pedig dubori szelet zöldséges kuszkusszal. A Lakoma Bistro borsólevessel próbál téged elcsábítani, brassói apró pecsenye az A lehetőség, rántott hal rizssel tartárad a B, és a C lehetőség is adott ez ezúton, a heti menü zöldségleves vasi pecsenye tört burgonyával. A Trófa Mediterránóban zárjuk mustánkat, paradicsomleves után az első opció a választási lehetőségek közül sült oldalas hagymás burgonyával, párolt káposztával, a B lehetőség pedig paradicsomos mozzarellás csirkemell és zöldséges bulgur.
2: Van, aki még nem is élt ekkor. Van, aki még nem is hallott róla.
1: És itt vagy te, aki tudod, mert emlékszel,
2: hogy ez volt minden,
1: amit a zene jelent.

0: itthon vagy. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők hirdetnek, így még sikeresebbek. Reklám. Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
1: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A Kalocsai Böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dikkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a Böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
1: Keresse a Kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
3: Szuper hírünk van! A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női-férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó- és mosogatószereket, valamint női-férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpálya udvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
4: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
5: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
3: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál a fűtés és hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hőszigár. A legjobb ár.
0: Te is kéred a siker kulcsát?
3: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
0: Ez reklám volt.
3: És most vissza a legjobb dalokhoz.
0: Köszi, hogy minket hallgatsz. Korona FM 100. Itthon vagy.

0: Szép a világ.
1: Egy jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
2: Régi szép idők nosztalgia.
1: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100. Itthon vagy.

0: Ő járt már idén látásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
1: Fogadjon el egy jó tanácsot! Mielőtt belevágna az építkezésbe vagy felújításba, kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. És ezt tapasztalatból mondom, mert nekem nagy segítség volt, hogy a kérdéseimre megnyugtató választ kaptam, hogy mindent egy helyen szerezhettem be, és persze

0: Kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. Várjuk Kalocsán az Ipari Parkban, vagy hívja a 78-466-088-at. Első Dunakavics Kft. Gondolkodjon velünk nagyban!
1: Te meg tudnád védeni magad vagy a szeretteidet? Készülj fel a váratlan helyzetekre! Az Arnis önvédelem nem látványos koreográfia, hanem villámgyors és hatékony technika. Itt nem az erő számít, csak a magabiztosság és a reflex. Sajátítsd el a karate edzőteremben. Kalocsa, Ciglédikert, 3x. Arnis önvédelem. És az irányítás a te kezedben lesz. Jelentkezz! Hívd most a 0620-331-0298-as telefonszámot. 20-331-0298.
2: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
3: A te hirdetésed mikor szól?
2: Hívd most a 78-as körzet koronát.
3: Reklámot hallottál.
4: Reggel felkelsz.

0: biztosítási és könyvezető Kft. Költségén vágnak ki, és szállítanak el a nagy templom elé. Felfüggesztette a közvilágítást az üzemeltető cég Bonyhádon, szerdától több utcában szünetel a szolgáltatás. A Csomádi székhelyű PS Projekt Kft. Közleményben azt írta, 2,5 évvel a közvilágítási költségekről folytatott vita után 2026. április 2-án felmondták a szerződést. A cég közlése szerint szeptember 15-én született egyezség a két fél között, de azt az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért a Kft.-nek nem maradt más választása, mint a szolgáltatás felfüggesztése. Jelentősen emelnék a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a veszélyes szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. Az illegális utcai autóversenyek résztvevőire pedig akár 5000 eurós bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A tervezet még nem került társadalmi egyeztetésre, így a szigorítások egyelőre nem léptek hatályba.
1: Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
0: A pénteki melegfronti hatás a szervezetünk reflexeit, keringését és hangulatát terheli meg leginkább. Tompaság, koncentrációzavarok, szédülés és ingerlékenység jelentkezhet. Igyunk bőségesen szénsavmentes vizet vagy gyógyteát, mert a melegfront tágítja az ereket, ami vérnyomás eséshez vezethet. Köszönöm a figyelmed, hírek legközelebb egy óra múlva.
2: Köszi Éva, 17 fokkal és jó nagy széllel indulunk a finis felé.

3 óra múlt 3 perccel a feladatlista szerint még rendes munkanap van odakint, viszont elég szeles és borús ez az októberi délután. Ha te is bentről nézed a szürkeséget, legalább a rádiónál te dönthess, írd meg a Korona Messengerén, melyik dalt hallanád most szívesen. Addig is felveszünk a fonalat Dua Lipával, a Training Season indít most itt a 100.

Freddie Mercury királynőnk zenélt nekünk 4:44 után 4 perccel itt a Korona FM 100-on. Ilyenkor már két feladat között egy kis telefonos nézelődés szerintem jó jöhet, főleg ha szembe jön valami pár 100 forintos apróság, ami megtetszik, és már megy is a kosárba. Ennyiért még akkor is jó vételnek tűnik, ha igazából eddig is megvoltál nélküle. A Temu és a hasonló oldalak rendeléseinek drágulását itt a Koronában is együtt követtük a délutánok folyamán, november 1-től pedig újabb költséggel kell számolnod. A NAV tájékoztatása szerint az unión kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésénél 2 eurós uniós kezelési díjon, ez nagyjából 700 forint, és a vámkezelési tételsorok után számítják fel, így hát a különböző áru féleségeknél összeadódhat. Ez ráadásul a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül jelentkezik, amely a 150 euró alatti küldemények termékkategóriáját terheli, tehát az új kezelési díj az ennél értékesebb rendelésekre is vonatkozik. Az ügyintézés továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja végzi, a költségek hatása viszont a vásárlói végösszegben jelenik meg, természetesen mi fizetjük ki a különbözetet. Szigorodik emellett a termékazonosítás is, több adatot kell majd megadni az árukról, például a Temu, hogy könnyebb legyen kiszűrni a szabálytalan vagy veszélyes termékeket. Én azt gondolom személyesen ezekkel a pluszokkal már végképp nem érdemes csak az olcsóságuk miatt rendelgetni ezeket a filléres vackokat. Sok ilyen holminál szerintem a külső még emlékeztethet a komolyabb termékre, használat közben viszont nagyon hamar kiderül, hogy mind spóroltak, ha pedig nem jó használni, az a pár száz forint is sok volt szerintem érte. A következő koronás dal szerencsére ingyen kerül hozzád, Harry Szent Burbulis dalára táncolunk, ez a Queen of Chinatown.

0: Micsoda dalt rittyentettek Filóék Nagy Bogival közösen. A nem búcsúzom újdonságuk szólt itt a Korona FM 100-on, 3:30 Csaba koronatanunk írt nekünk, hogy már nincs lezárva Kiskunhalason az átlós úti átkelő. Tegnap nyitották meg, úgyhogy zavartalan a haladás arra felé. Köszönjük szépen az infót, ha neked is van 78-567-662, vagy nagyon gyorsan messengeren, ahogy Csaba. 3:45 felé már mi is rapid tempóban próbáljuk letudni az utolsó teendőket a nagy rohanásban, viszont hát könnyen elkeveredhet, ami fontos, úgyhogy már is nyitjuk a talált tárgyosztályunkat.
1: Egyszer neked is jó lesne, ha az emberek segítenének.
0: Kezdjünk egy friss találattal. Kalocsán az Unix környékén ma megtalálták az NRT 448-as rendszámú Mercedes forgalmi engedélyét. Már itt van nálunk a rádióban, úgyhogy a tulajdonosa jelentkezhet érte. Ez sajnos csak egy forgalmi engedély, nem az egész kocsi. Berger András iratai viszont elvesztek, mégpedig egy zöld tokban. Ha megtaláltad vagy tudsz róla valamit, akkor hív minket a 78-567-662-es számunkon. És van nálunk egy Opel kulcs is bőrkulcstartóval, ezt a Lidl-nél találták, és szintén itt van a rádióban, hát ha a tulajdonosa éppen hall minket. Ennyi a tárgyak listája, de ugrunk a kalocsai menhelyre, ahol rengeteg kucsus és kölyök macska vár gazdira, kölyök tápra, tisztítószerre, önkéntesekre és persze anyagi felajánlásra is szükségük van. Segíteni az összefogás az állatokért Kalocsa Facebook oldalán küldött üzenettel is tudsz, ott a repont adományozásról is találsz információkat, amelyel az üres palackok visszaváltási összegét ajánlhatod fel számukra. Induljon jó szívvel a hétvége!
2: Neked is segítségre lenne szükséged? Hívd most!
3: 78-as körzet. Korona.
2: Hogy milyen egy finom kávé?
4: Jó kérdés.

0: Ki korán kell? Álmos marad.
1: Miközben tudjuk, hogy az epellevél egy desszert, nem?
2: Ja.
3: Egy fűszer, nem?
2: Persze. Benneteket, ha elküldenek spárgáért, akkor hazavisztek egy köteg macot.
0: Korona Café. Beindítja a napodat. Korona FM 100. Itthon vagy. Itthon vagy. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját. Reklám. Október 31-én egyetlen éjszakára újra életre keltjük a szelidi tavat. Club Fregat Memories Halloween.

0: Robi és Simi. Október 31. Szombat, Szelidító, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Itt az ideje másként gondolni a vízre. Pontosabban a pillvízre.

0: Vízvíz programját. Kalocsán és Mozás körzetében ingyenes kiszállítással. Nézd meg a részleteket bbizplus.hu.
1: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
2: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
0: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál a fűtés és hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hőszigár. A legjobb ár. Szuper hírünk van. A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női-férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó- és mosogatószereket, valamint női-férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
3: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dikkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
4: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
5: A te hirdetésed mikor szól?
4: Hívd most a 78-as körzet koronát.
5: Reklámot hallottál.
6: Reggel fel kell.

zekéből dalával most már tényleg a munkaidő finisébe érkezünk 15.45-kor itt a Korona FM 100-on, úgyhogy lassan kezdhetsz összepakolni és készülhetnek a holmiaid a hazautra. Otthon viszont egy dolgot még nagyon el kell intézned, ha rendszeresen használsz Windows-os számítógépet. Nagyon kell frissíteni a ma rendszert, hisz a Microsoft javításai között olyan hibát is megszüntettek, amelyet a támadók már kihasználtak. Egy veszélyes fáj megnyitásánál elmaradhattak olyan figyelmeztetések és ellenőrzések, amelyeknek éppen a bajt kellene megelőzniük. Tudom, az újraindítás kérő üzenetek általában pont akkor érkeznek, mikor éppen csinálsz valami fontosat, most viszont érdemes időt hagyni rá és végigengedni a telepítést, mert az adataid forognak kockán. Windows 11-es rendszernél a Start menüből nyisd meg a gépházat, azon belül a Windows Update-et, majd kattints a frissítések keresése gombra, telepítsd az elérhető összes biztonsági javítást, és ha újraindítást kér a gép, előbb mentsd el a munkádat, aztán engedd neki. Laptopnál természetesen a töltő is legyen bedugva. Ezt elindíthatod akár azonnal, ahogy hazaértél, és marad idő kifújni is magad, mielőtt újra használnád. Mondjuk táncolhatsz közben a Unites dalára, szól most a Diamonds itt a Koronában.

Max és Andy Grammer közöse, The Thing I Love itt a Korona FM 102 perccel negyed hét előtt. Megérkeztünk a kispéntekhez, ma estére pedig megspórolhatjuk a mozi egyet is. Nyugodtan vetszél be a kanapét, mert csak készíts oda mindent időben, mert 9:40-kor a Mozi Plus leadja a Wall Street farkasát, és onnantól közel 3 órán keresztül nem nagyon lesz érdemes felkelni. Martin Scorsese filmje Jordan Belfort igaz történetét dolgozza fel, akit Leonardo DiCaprio alakít. Belfort fiatal tőzsdeügynökként érkezik a Wall Streetre, gyorsan ráérez arra, hogyan lehet rengeteg pénzt kiszedni az emberekből, majd felépíti saját broker cégét. 26 évesen már heti 1 millió dollárt keres, csak közben egyre kevésbé érdekli, hogy a pénz az honnan jön, az FBI pedig lassan a nyakára ül. A film 3 órás játék ideje ellenére őrült tempóban halad, Jonah Hill, Margot Robbie és Matthew McConaughey is ott van DiCaprio mellett. Utóbbi ráadásul alig néhány perc alatt összehozta az egyik legismertebb jelenetet. A film 3 órás játék ideje ellenére őrült tempóban halad, mint hallhatod, ez a furcsa rituálé eredetileg nem is szerepelt a forgatókönyvben, McConaughey a felvételek előtt valóban így ütötte a mellkasát, ez egy érdekesség. Este 21:15-től a Wall Street farkassa a Mozi Pluszon látható, addig még bőven van szerintem időnk zenét hallgatni, az Unisex lép most az éterbe az óra klasszis dalával. Csoda az élet itt a Korona FM 100-on.

Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal örök garanciával. Addig is hallgass a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.

0: pontban fél héthez értünk Charlie Puth-a. Monk Alloway, ez szólt tőle itt a Korona FM 100-on. Az előbb ajánlott Wolsey Farkasa viszont csak 9:40-kor kezdődik, ráadásul 3 órás. A csütörtöki türelmed addig azért már nem tart ki, nem kell a tévéműsorhoz igazítani magad. Találtam egy azonnal indítható, könnyebb és jóval rövidebb alkotást, B-tervet, ha úgy tetszik. A film címe Államfők, amely teljes magyar szinkronnal vár a Prime Video felületén. John Cena az Egyesült Államok elnökét alakítja benne, aki korábban akció filmsztár volt, és valamiért azt gondolja, hogy ettől az ország vezetéséhez is automatikusan ért. Idris Elba közben a jóval komolyabb brit miniszterelnök, a két férfi pedig már egy közös sajtótájékoztatót sem képes úgy végig csinálni, hogy ne alázzák meg egymást az egész világ előtt. A tanácsadóik ezért felteszik őket ugyanarra az elnöki gépre, hát ha legalább a kamerák előtt sikerül egységet mutatniuk. Az Air Force One-t azonban megtámadják, a két államfő pedig kíséret, biztonsági szolgálat és működő telefon nélkül marad Európa közepén. Innentől együtt kell menekülniük, miközben egy MI6-es ügynökkel próbálnak megállítani egy globális összeesküvést. A film ráadásul John Cena valódi akcióhősi képével is szórakozik. Cena elmondta, hogy a pankrátor múltja ellenére egyáltalán nem ismer harcművészeteket, saját bevallása szerint leginkább súlyokat és embereket tud felemelni, illetve hát látványosan megveregetni magát. A filmben ezért Idris Elba karaktere egyszerűen konditeremerősnek nevezi, ami természetesen Cena elnöki önbizalmának azért különösen jól esik. Az Államfők az csak szűk 2 órás, tehát nem 3 óra, mint az előző Wall Street Farkasa, a Senki rendezője készítette és teljes magyar szinkronnal vár. Most elindíthatod a Prime Videón, de ha zenét hallgatnál, mindjárt Kygo dalát indítjuk. Ez a Dan Timinskyvel közös Heaven on Your Mind, mindjárt szól, nem menj sehová.
1: Annyi mindenre van egy gomb. Inkább nyomd meg azt, ami lendületbe hozza a napodat.
2: Korona FM 100.
1: Csak egy gombnyomásnyira.
2: Csak egy gombnyomásnyira.
1: Korona FM 100.
2: Itthon vagy.
1: A műsorszám
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját.
1: Reklám.
3: Fogadjon el egy jó tanácsot. Mielőtt belevágna az építkezésbe vagy felújításba, kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. És ezt tapasztalatból mondom, mert nekem nagy segítség volt, hogy a kérdéseimre megnyugtató választ kaptam, hogy mindent egy helyen szerezhettem be, és persze

0: 0688. Első Dunakavics Kft. Gondolkodjon velünk nagyban.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: Sok felújítók, építkezők, ezt figyeljétek! Extra minőségű osztrák és szlovák fenyőfűrészáru érkezett. Gerendák, padlók, deszkák, lécek, teljes méretválasztékkal, mennyiségi kedvezménnyel, rendelésre egyedi méretekben, akár szívkártyás fizetéssel. És mostantól épületfák gyalulása, illetve asztalosipari munkák készítése. Ácsok, felújítók, építkezők, a minőségi fenyőfűrészáruval dolgoznátok, választátok az Oktogon Holcot.
1: Oktogon Holc. Kalocsán, a Patai úton és a neten. www.oktogon-holc.hu.
2: Megkérdeztük a Flajsz festék diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget. Hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették meg. Akkor igazán remek hírünk van. A Flajsz festék diszkont új beszállítói forrásokat felkutatva, még nagyobb választékkal és még jobb árakkal várja a vásárlókat. Flajsz festék diszkont. Kalocsa, Vörösmarty utca.
3: Te meg tudnád védeni magad vagy a szeretteidet? Készülj fel a váratlan helyzetekre. Az Arnis önvédelem nem látványos koreográfia, hanem villámgyors és hatékony technika. Itt nem az erő számít, csak a magabiztosság és a reflex. Sajátítsd el a karate edzőteremben. Kalocsa, Ciglédi kert, Áron Vera. Arnis önvédelem. És az irányítás a te kezedben lesz. Jelentkezz, hívd most a 0620 331 0298-as telefonszámot. 20 331 0298.
4: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
5: A te hirdetésed mikor szól?
4: Hívd most a 78-as körzet koronát.
5: Reklámot hallottál.
6: Reggel felkelsz.

Egyenesen a foci világbajnokságról Shakira és Burna Boy közösen a Die szólt itt a Korona FM 100-on, a csütörtöki kultúrát pedig egy rövid, mégis elég súlyos könyvvel zárjuk. Per Peterson hazatérés című regénye 7 év várakozás után jelent meg, és alig 200 oldalon mesél a szerelemről, hűségről, meg arról, hogyan próbáljuk évtizedekkel később megmagyarázni a saját döntéseinket. Kasper egy gyárban dolgozik, a késői műszak után pedig minden este az éjszakai busszal megy haza a feleségéhez, Ingerhöz és két gyermekükhöz. Szereti amúgy ezt az életet, viszont váratlanul beleszeret Sainba, aki ráadásul a család közös barátja. 30 évvel később aztán Kasper még mindig nem tudja eldönteni, tehetett volna-e másként. Ő úgy érzi, egyszerre két embert szeretett, de közben azt is tudja, hogy a saját boldogságának mások fizették meg az árát. Peterson nem ítélkezik fölötte, meghagyja ezt az olvasónak, vagyis neked. A könyv eredeti címe nagyjából annyit jelent, most már otthon vagy. Ez szuper végszó, és remélem már te is pihensz, vagy épp táncolsz a remek dalokra, most Stefania dalára.

0: szabadon.
1: Azt mondta, keresek egy kiutat, vagy kérjek segítséget. Velem van a baj, hogy nem bírom a feszültséget. Nehezen kapok levegőt és gyorsan ver a szív. Kinyitom a szemem, egyből minden olyan negatív. Kezek nyúlnak értem, de aztán el is löknek. Éjszaka itt vannak az ágyam alatt a szörnyek. Vajon ez a valóság, vagy játszom a démonaim?

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem is, mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz.

0: oldalmakon. Te és szeretteid többet érdemeltek, mint egy poszt a Facebookon. Vagy egy hanyagul odadobott üzenet.
1: Légy stílusos! Születésnapra, névnapra, évfordulóra, minden jeles alkalomra kéri ébresztést a Korona FM 100-tól. Egy csak rátok jellemző üzenet. Egy őszinte jó kívánság, amit a műsorvezetők tolmácsolnak. Egy közös emléket idéző kedvenc dal. Na, ez biztosan mosolyra fakasztja az ünnepeltet.
0: Foglal le!
1: Hívd a 78-as körzet korona számot. Forró drót!
0: Minden reggel a Korona FM 100-on.
1: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Nekik adtuk a sikerkulcsát.
0: Reklám.
2: Ha szemüvegre, napszemüvegre van szüksége, keresse a Baksa Optikát, és belefér a keretbe.
3: Válasszon szemüveget számítógépes munkához, autóvezetéshez, akár fényes, sötétedő vagy napszemüveg kivitelben. Szem- és kontaktlencse vizsgálat, szemészeti betegségek szűrése, hogy minden részlet tisztán látható legyen. Szombat délelőttönként dr. Marsovszky László szemészorvos rendel, előzetes bejelentkezés a 30 94 52 193-as telefonszámon, vagy személyesen az üzletben. Baksa Optika Kalocsán, a Szent István Király út 35-ben, a polgármesteri hivatal főbejárata mellett.
4: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
5: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
0: Kevesen veszik igénybe a szolgáltatásaidat? Alig megy bevásárló az üzletedbe? Ha igen, akkor is csak körbenéz, aztán rendel a netten. Azt hiszi, úgysem tudsz jobb terméket és jobb árat adni.
6: Pedig jobb vagy, mint a webshopok. Mi is tudjuk, te is tudod. De a vevőid, ők is tudják.
0: Bizonyíts! Mutasd meg, mit kínálsz, miben vagy más.
6: Válasz hozzá társad, olyat, aki már több mint 20 éve segíti a vállalkozásokat. Együtt biztos, hogy megtaláljuk a sikerhez vezető utat.
0: Tedd meg az első lépést, telefonálj, hívd most a 78-as körzet koronát, vagy írj egy e-mailt. info@koronaradio.hu.
7: Szuper hírünk van! A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női-férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó- és mosogatószereket, valamint női-férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
8: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dikkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
0: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
6: Yeah! Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.
0: Ez reklám volt.
9: Reggel felkelsz.

0: is úgy látod?
1: Hogy?
0: Hogy színesebb lett.
1: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
1: koronafm100.hu
2: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Nekik adtuk a siker kulcsát.
0: Reklám.
3: Festene vagy festetne? Rendben. Falat, fát vagy vasat? Bármelyiket választ.

0: kezdeményezéshez, akár azonnali színre keveréssel is talál festéket. Hát persze. Tuti festékból légy színes. Kalocsa, Batai út 19.
1: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
2: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
0: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál a fűtés és hűtés számlán? Hűszigár. Hűszigetelés pincétől a padlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hűszigár. A legjobb ár.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ácsok, felújítók, építkezők, ezt figyeljétek! Extra minőségű osztrák és szlovák fenyőfűrészáru érkezett. Gerendák, padlók, deszkák, lécek, teljes méretválasztékkal, mennyiségi kedvezménnyel, rendelésre egyedi méretekben, akár szívkártyás fizetéssel. És mostantól épületfák gyalulása, illetve asztalosipari munkák készítése. Ácsok, felújítók, építkezők, a minőségi fenyőfűrész áruval dolgoznátok, választátok az Oktogon Holcot.
2: Oktogon Holc. Kalocsán, a Patai úton és a neten.
3: www.oktogonkötőjelholc.hu.
4: Hirdesd meg, üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb.
5: Neked is van egy jó ajánlat.

Yeah. Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal, örök garanciával. Addig is hallgass a legjobbakat.